gonden manore hande wasa gonden nyimore hande woda ha futa woy ronki dajude sabu bernde mum de tujude futa dani hande besu itani yisis lebe nuskobe bamtani farno ribe chasal messier na wajani ngeni kange mbure labdu mujulbani yabube aadaji futa ilisi jigani.